Sena végan sat a Csandravarnak is. Csarantam a csidram a várjadó harét. Krakvága házam karputzvarolvanam. Nimilitánsam csagrihé maházsa. Visvakszporantam mandraha nátoram harér. Fialójatá kumbuli sámsatá facsa. Tvárjúrum má hattyadatá elirajá. Nákhajrjatá hin garudó maha visa.